barbri libinis go meis an hochtagus is úlam gúrsi bair fad e mór úr slánta. Cian gólam e tassal wai verk geistach linni letir mokú gormaad e sachta hechtarachta e verk e gomit a tóra arubsin eir bálín bygail gtruirumad na bísikjólsin vein gud rif íra on chlár. Marcus Hernan tá eir ma áurd gunir sannis agus klusumud wai er dús sasan chamach le The Fox on the Prowl agus The Crack of Gold.